0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A történelem írásbeliben folytatódik ma az érettségi. Megkezdték a szúnyoglárvák írtását a Balatonnál. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formációk, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély, délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élvezd. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Küzdő sportszakértőket hallgattak meg a jászberényi karate edzőperében. A Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Bővült a szülőkabóca ellen bevethető szerekköre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is véget ért a fűtési szezon Szolnokon. Az MVM tájékoztatása szerint kedden városi szinten leállították a szolgáltatást. A döntés a hatályos önkormányzati rendelettel és az aktuális időjárási előrejelzésekkel összhangban született meg. A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a május 15-éig tartó átmeneti időszakban még van lehetőség a fűtés újraindítására, amennyiben a lakók fázni kezdenének. Ehhez a társasházak közös képviselőinek írásbeli kérelemmel kell fordulniuk a vállalathoz. A visszakapcsolásnak azonban feltétele, hogy az adott körzetben a fűtött terület legalább felére egyszerre minimum 24 órán keresztül igényeljék a szolgáltatást. A szakemberek kiemelték, hogy a kéréseket a rendelkezésre álló műszaki feltételek és a városi rendelet szigorú betartása mellett tudják teljesíteni. Küzdelmes ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott a szolnoki RKSI csapata a férfi röplabda extraliga alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A dunaújvárosi KSE otthonában rendezett találkozó rendkívül hullámzó játékot hozott. A szolnokiak az első játszmát vesztett állásból 20-24-ről fordították meg, majd a felek felváltva nyerték a szetteket. A döntő 5. felvonásában a vendég tiszapartiak koncentráltak jobban, a szett közepén szerzett 4 pontos előnyüket pedig a végéig megőrizték, így 3-2-es győzelmet arattak. Bede Gábor, a Szolnok edzője a siker ellenére kritikusan fogalmazott az Új Néplapnak, hiányolva csapata koncentrációját, míg Tomanóci Tibor dunaújvárosi tréner az elszalasztott lehetőségek és a kulcspillanatokban jelentkező fáradtság miatt sajnálkozott. A szolnoki legénység vasárnap a Dág ellen zárja a hazai szezonját. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke. Folytatódott a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon a jászberényi karate edző büntető ügyében, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. Az április 29-i tárgyaláson küzdősport szakértők elemezték a tavaly júliusban a Szolnoki Kalandparkban történt esetet, amikor a vádlott egy 7 éves kisfiút fegyelmezés gyanánt felrúgott. A szakértők egybehangzóan megállapították, hogy az edző egy klasszikus judó technikát, az úgynevezett csúsztatott bokasöprést alkalmazta. Kiemelték, ez a mozdulat kizárólag felkészült sportolók között megfelelő védőfelszerelésben biztonságos, egy rekordtán pályán előképzettség nélküli kisgyermeknél alkalmazni rendkívül veszélyes és szakmailag indokolatlan volt. A kisfiú a levegőben megpördülve a fejére és a karjára zuhant, bár fizikai sérülést végül nem szenvedett, fennállt a maradandó gerinc sérülés veszélye. A vádlott a bíróság előtt elismerte, hogy, ahogy fogalmazott, sportpedagógiából megbukott és meggondolatlansággal indokolta tettét. Az ügyészség 2,5 év letöltendő börtönbüntetést indítványozott. Az ítélet június 16-án várható, írta meg a Vármegyei Napilap. Sikeres bűnmegelőzési nyílt hetet zárt a szolnoki rendőrkapitányság, ahol április végén mintegy 800 tanuló fordult meg. A 3 napos rendezvény a Tisztán előrébb jutsz elnevezésű vármegyei pályázat keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Helyi Közbiztonsági Közalapítvány együttműködésével valósult meg. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a tudatmódosítószerek veszélyeire, és vonzó szabadidős alternatívákat mutassanak be a kábítószer használat visszaszorítása érdekében. A résztvevő diákok interaktív állomásokon keresztül és a kapitányság épületét bejárva ismerkedhettek meg a rendőrség munkájával és a bűnmegelőzés fontosságával. A programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatta, hangsúlyozva a közösségi aktivitás szerepét az egyéni jólét és a biztonságosabb jövő megteremtésében, írták a rendőrség honlapján. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Történelmi asszályt hozott a 2026-os április a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A mérőállomások adatai alapján területi átlagban mindössze 1,5 mm csapadék hullott. Ez az érték az 1963 óta tartó mérések sorában az eddigi legalacsonyabb, megdöntve a 2007-es 1,6 mm-es negatív rekordot is. Az idei tavasz középső hónapjában a sok évi átlaghoz képest 34 mm-nyi hiány keletkezett, a hónap első 13 napja és az utolsó hete pedig teljesen csapadékmentesen telt. Még Kunszentmártonban 4,1 mm-t mértek, addig Kiskörén és Jászkíséren csupán elenyésző 0,1 mm csapadékot észleltek. A hidrológiai év kezdete óta a halmozott csapadékhiány már meghaladja az 57 mm-t. Szolnokon a havi középhőmérséklet 11,6 fok volt, ami közel azonos a sok éves átlaggal, a napsütéses órák száma pedig kiemelkedően magas, több mint 261 óra volt, közölte az igazgatóság. Sikeresen lezárult a Damjanich úti parkoló rekonstrukciója, így a közlekedők ismét birtokba vehetik a területet, adta hírül közösségi oldalán az NHS Szolnok. A komplex beruházás során nem csupán esztétikai megújulás történt, a szakemberek korszerű csapadékvízelvezetési rendszert építettek ki, a vízi közműszolgáltató pedig elvégezte a szükséges szennyvízcsőcseréket is az érintett szakaszokon. A munkálatok végeztével összesen 20 normál és egy akadálymentesített várakozó helyet alakítottak ki, amelyeket átgondolt forgalmi rend és friss útburkolati jelek egészítenek ki. A fejlesztésnek köszönhetően a környéken lakók és az arra közlekedők mostantól rendezettebb környezetben, kényelmesebben és biztonságosabban várakozhatnak gépjárműveikkel. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be a kártevő visszaszorítására, idéglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén. Május 6 szerda, Frida Ivett napja. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Gwen Stefani és Eve kezdenek, jön nem sokára Janet Jackson, a Body Rockers és Ákos is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: Best FM.

Blast FM, a legjobb zenék az év 126. reggele, a mai május 6. szerda, Frida Ivett napja, illetve ma van a felelős állattartás napja hazánkban, valamint a magyar sportnapja annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. És akkor egy kis aláfestő zene a folytatásban, a reggeli tornához akár, vagy készülődés, vezetés mellé, Buddy Rockers, I Like The Way, itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb fátyol felhő lehet az égen, mint tegnap, és itt-ott már kisebb záporzivatar sem kizárt. Közben marad a meleg, 23-28 fok, részletes időjárás jelentés hallható még a most érkező hír összefoglaló legvégén is, amelyet majd Shaggy dala, az Angel követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Leállították a távhőt Szolnokon. 5 játszmás thriller Dunaújvárosban szoros csatában nyert a Szolnok. A Balatonnál már kezdik a szúnyogok gérítését. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is véget ért a fűtési szezon Szolnokon. Az MVM tájékoztatása szerint kedden városi szinten leállították a szolgáltatást. A döntés a hatályos önkormányzati rendelettel és az aktuális időjárási előrejelzésekkel összhangban született meg. A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a május 15-éig tartó átmeneti időszakban még van lehetőség a fűtés újraindítására, amennyiben a lakók fázni kezdenének. Ehhez a társasházak közös képviselőinek írásbeli kérelemmel kell fordulniuk a vállalathoz. A visszakapcsolásnak azonban feltétele, hogy az adott körzetben a fűtött terület legalább felére egyszerre minimum 24 órán keresztül igényeljék a szolgáltatást. A szakemberek kiemelték, hogy a kéréseket a rendelkezésre álló műszaki feltételek és a városi rendelet szigorú betartása mellett tudják teljesíteni. Küzdelmes ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott a szolnoki RKSI csapata a férfi röplabda extraliga alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A dunaújvárosi KSE otthonában rendezett találkozó rendkívül hullámzó játékot hozott. A szolnokiak az első játszmát vesztett állásból 20-24-ről fordították meg, majd a felek felváltva nyerték a szetteket. A döntő 5. felvonásában a vendég tiszapartiak koncentráltak jobban, a szett közepén szerzett 4 pontos előnyüket pedig a végéig megőrizték, így 3-2-es győzelmet arattak. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül el.

0: do.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, meghallgatjuk május 6-a szerda legfrissebb híreit, a következő órában pedig zenél majd a Back to Black. És a Stakabu is. 20-as 55-55 155 telefon SMS Viber, akinek már is van közlekedési infója, ne tartsa magában. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Küzdő sportszakértőket hallgattak meg a Jászberényi Karate edzőperében. Diákok vettek részt a drogprevenciós programon. Az útmenti szamócaárusokat is ellenőrzi a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódott a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon a Jászberényi Karate edző büntető ügyében, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. Az április 29-i tárgyaláson küzdősport szakértők elemezték a tavaly júliusban a Szolnoki Kalandparkban történt esetet, amikor a vádlott egy 7 éves kisfiút fegyelmezés gyanánt felrúgott. A szakértők egybehangzóan megállapították, hogy az edző egy klasszikus judó technikát, az úgynevezett csúsztatott bokasöprést alkalmazta. Kiemelték, ez a mozdulat kizárólag felkészült sportolók között megfelelő védőfelszerelésben biztonságos, egy rekordtán pályán előképzettség nélküli kisgyermeknél alkalmazni rendkívül veszélyes és szakmailag indokolatlan volt. A kisfiú a levegőben megpördülve a fejére és a karjára zuhant, bár fizikai sérülést végül nem szenvedett, fennállt a maradandó gerinc sérülés veszélye. A vádlott a bíróság előtt elismerte, hogy, ahogy fogalmazott, sportpedagógiából megbukott és meggondolatlansággal indokolta tettét. Az ügyészség 2,5 év letöltendő börtönbüntetést indítványozott. Az ítélet június 16-án várható, írta meg a Vármegyei Napilap. Sikeres bűnmegelőzési nyílt hetet zárt a szolnoki rendőrkapitányság, ahol április végén mintegy 800 tanuló fordult meg. A háromnapos rendezvény a Tisztán előrébb jutsz elnevezésű vármegyei pályázat keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Helyi Közbiztonsági Közalapítvány együttműködésével valósult meg. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a tudatmódosítószerek veszélyeire, és vonzó szabadidős alternatívákat mutassanak be a kábítószer használat visszaszorítása érdekében. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás, és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, az Outkast dalával indul ez az óra, 7 órát hagytuk el percekkel, jó utat, jó készülődést. Ha már is dugó baleset van valahol, én is várom az infót, persze egyből közkincsét veszem. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

Next FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 6-án, azon a napon, amelyen 1840-ben a világ első hivatalos, felragasztható postabélyege megjelent méghozzá. Angliában adták ki, és bár minden londoni postahivatal kapott a bélyegből, más posták a királyság területén nem, így azok egy ideig továbbra is elfogadtak közpénzt a postai költségek kifizetésére. Még több érdekesség május 6-áról egy picit később, addig is olyan előadókkal idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket, mint nem sokára a Spice Girls, most pedig Denzel, jön a Pump It Up a besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 23-28 fok, egy-egy futózápor, zivatar, egy kicsivel több gomoly felhő, így telik a szerda, de hogy milyen lesz a folytatás, az is kiderül mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt, a friss híreket Madonna klasszikusa, a Vogue követi majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 1963 óta nem volt ilyen száraz az április. Befejeződött a Damjanich úti parkoló felújítása. Bővült a szőlőkabóca ellen bevethető szerepköre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Történelmi asszályt hozott a 2026-os április a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén. A mérőállomások adatai alapján területi átlagban mindössze 1,5 mm csapadék hullott. Ez az érték az 1963 óta tartó mérések sorában az eddigi legalacsonyabb, megdöntve a 2007-es 1,6 mm-es negatív rekordot is. Az idei tavasz középső hónapjában a sok évi átlaghoz képest 34 mm-nyi hiány keletkezett, a hónap első 13 napja és az utolsó hete pedig teljesen csapadékmentesen telt. Még Kunszentmártonban 4,1 mm-t mértek, addig Kiskörén és Jászkíséren csupán elenyésző 0,1 mm csapadékot észleltek. A hidrológiai év kezdete óta a halmozott csapadékhiány már meghaladja az 57 mm-t. Szolnokon a havi középhőmérséklet 11,6 fok volt, ami közel azonos a sok éves átlaggal, a napsütéses órák száma pedig kiemelkedően magas, több mint 261 óra volt, közölte az igazgatóság. Sikeresen lezárult a Damjanich úti parkoló rekonstrukciója, így a közlekedők ismét birtokba vehetik a területet, adta hírül közösségi oldalán az NHS Szolnok. A komplex beruházás során nem csupán esztétikai megújulás történt, a szakemberek korszerű csapadékvízelvezetési rendszert építettek ki, a vízi közműszolgáltató pedig elvégezte a szükséges szennyvízcsőcseréket is az érintett szakaszokon. A munkálatok végeztével összesen 20 normál és egy akadálymentesített várakozó helyet alakítottak ki, amelyeket átgondolt forgalmi rend és friss útburkolati jelek egészítenek ki. A fejlesztésnek köszönhetően a környéken lakók és az arra közlekedők mostantól rendezettebb környezetben, kényelmesebben és biztonságosabban várakozhatnak gépjárműveikkel. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, május 6, szerda, Frida, Ivett napja. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 186 éve a mai napon Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Ma 65 éves George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező, producer. 73 éve a mai napon született Tony Blair, Nagy-Britannia volt miniszterelnöke. 1960. május 6. megszületett Larry Steinbeck, billentyűs, a Bronski Beat egyik fele. A sor pedig a 90-es születésű magyar válogatott focikapus, a Lipcse hálóőre, Gulácsi Péter zárja. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Laci, fának hajtott valaki a 32-esen Szolnok felé az M4-es csomópont után, félpálya zárva. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155, ide írt nekünk Laci. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán többek között a Maroon 5. És a Unik is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést! Nagy kalappal a történelem érettségihez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Leállították a távhűt Szolnokon. Öt játszmás thriller Dunaújvárosban szoros csatában nyert a Szolnok. A Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is véget ért a fűtési szezon Szolnokon. Az MVM tájékoztatása szerint kedden városi szinten leállították a szolgáltatást. A döntés a hatályos önkormányzati rendelettel és az aktuális időjárási előrejelzésekkel összhangban született meg. A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a május 15-éig tartó átmeneti időszakban még van lehetőség a fűtés újraindítására, amennyiben a lakók fázni kezdenének. Ehhez a társasházak közös képviselőinek írásbeli kérelemmel kell fordulniuk a vállalathoz. A visszakapcsolásnak azonban feltétele, hogy az adott körzetben a fűtött terület legalább felére egyszerre minimum 24 órán keresztül igényeljék a szolgáltatást. A szakemberek kiemelték, hogy a kéréseket a rendelkezésre álló műszaki feltételek és a városi rendelet szigorú betartása mellett tudják teljesíteni. Küzdelmes ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott a szolnoki RKSI csapata a férfi röplabda extraliga alsóházi rájátszásának hatodik fordulójában. A Dunaújvárosi KSE otthonában rendezett találkozó rendkívül hullámzó játékot hozott. A szolnokiak az első játszmát vesztett állásból 20-24-ről fordították meg, majd a felek felváltva nyerték a szetteket. A döntő ötödik felvonásában a vendég tiszapartiak koncentráltak jobban, a szett közepén szerzett 4 pontos előnyöket pedig a végéig megőrizték, így 3-2-es győzelmet arattak. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.

0: A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás, és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, a hét közepén május 6-a szerda van, a Fridákat és az Ivetteket ünnepelhetjük együtt, no és persze a szülinaposokat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, 5 perccel múlt 8, Maxim Levente vagyok. Beyoncé-kes Sean Paul-lal jön, Geszti Péter Wolf Katival, és nem sokára James Blunt is.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írta korábban, hogy a 32-es főúton Szolnok felé az M4-es csomópont után valaki fának hajtott, féltájás lezárásra kell készülni a környéken. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, illetve az M3-ason szintén a főváros felé Bag és Mogyoród térségében és a bevezető szakaszon. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagytarcsa térségében is torlódnak már az autók. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. James Blunt folytatja, ez a Bonfire Heart a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék. Marad a nyárias meleg, de ma már záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletes időjárás jelentés a hírek végén mindjárt 8:30. Jó reggelt, és ha már történelem érettségi, történelem ma már az egyessel kezdődő évszám. Ebből is a legutolsó, az 1999-es év. A 90-es és 2000-es évek fordulójáról a Fats and Small Feel Good himnusza érkezik a hírek után. Konkrétan a címe is ez. Feel Good?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Küzdő sportszakértőket hallgattak meg a Jászberényi Karate edzőperében. Diákok vettek részt a drogprevenciós programon. Az útmenti szamócaárusokat is ellenőrzi a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódott a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon a Jászberényi Karate edző büntető ügyében, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. Az április 29-i tárgyaláson küzdősport szakértők elemezték a tavaly júliusban a Szolnoki Kalandparkban történt esetet, amikor a vádlott egy 7 éves kisfiút fegyelmezés gyanánt felrúgott. A szakértők egybehangzóan megállapították, hogy az edző egy klasszikus judó technikát, az úgynevezett csúsztatott bokasöprést alkalmazta. Kiemelték, ez a mozdulat kizárólag felkészült sportolók között megfelelő védőfelszerelésben biztonságos, egy rekordtán pályán előképzettség nélküli kisgyermeknél alkalmazni rendkívül veszélyes és szakmailag indokolatlan volt. A kisfiú a levegőben megpördülve a fejére és a karjára zuhant, bár fizikai sérülést végül nem szenvedett, fennállt a maradandó gerinc sérülés veszélye. A vádlott a bíróság előtt elismerte, hogy, ahogy fogalmazott, sportpedagógiából megbukott és meggondolatlansággal indokolta tettét. Az ügyészség 2,5 év letöltendő börtönbüntetést indítványozott, az ítélet június 16-án várható, írta meg a Vármegyei Napilap. Sikeres bűnmegelőzési nyílt hetet zárt a szolnoki rendőrkapitányság, ahol április végén mintegy 800 tanuló fordult meg. A háromnapos rendezvény a Tisztán előrébb jutsz elnevezésű vármegyei pályázat keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Helyi Közbiztonsági Közalapítvány együttműködésével valósult meg. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a tudatmódosítószerek veszélyeire, és vonzó szabadidős alternatívákat mutassanak be a kábítószer használat visszaszorítása érdekében. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Zolitól, aki azt írja, hello, M0, M5 felé Lakihegynél baleset, több kilométeres dugó van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Este megérkeznek a záporok, zivatarok, addig kitart a nyárias meleg, 23-28 fok. Napsütés, néha fátyol, néha vastagabb gomoly felhők, így telik majd a hét közepe. És a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a szerda reggel is, mint ahogy minden reggel itt a Besten. George Michael folytatja, jön a Fast Love.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rúzsa Magdi a következő órában ott folytatja, ahol az imént Kim Mezzelék abba hagyták. Szól majd a szerelem és egy nagyon kellemes dal B.O.B.-tól és Bruno Mars-tól, Nothing on You.

0: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Remélem mindenhol mindenütt jól járható, nincs dugó, baleset. Ha mégis, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, nagy kalappal a töri érettségihez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 1963 óta nem volt ilyen száraz az április. Befejeződött a Damjanich úti parkoló felújítása. Bővült a szőlőkabóca ellen bevethető szerepköre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Történelmi asszályt hozott a 2026-os április a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A mérőállomások adatai alapján területi átlagban mindössze 1,5 mm csapadék hullott. Ez az érték az 1963 óta tartó mérések sorában az eddigi legalacsonyabb, megdöntve a 2007-es 1,6 mm-es negatív rekordot is. Az idei tavasz középső hónapjában a sok évi átlaghoz képest 34 mm-nyi hiány keletkezett, a hónap első 13 napja és az utolsó hete pedig teljesen csapadékmentesen telt. Még Kunszentmártonban 4,1 mm-t mértek, addig Kiskörén és Jászkíséren csupán elenyésző 0,1 mm csapadékot észleltek. A hidrológiai év kezdete óta a halmozott csapadékhiány már meghaladja az 57 mm-t. Szolnokon a havi középhőmérséklet 11,6 fok volt, ami közel azonos a sok éves átlaggal, a napsütéses órák száma pedig kiemelkedően magas, több mint 261 óra volt, közölte az igazgatóság. Sikeresen lezárult a Damjanich úti parkoló rekonstrukciója, így a közlekedők ismét birtokba vehetik a területet, adta hírül közösségi oldalán az NHS Szolnok. A komplex beruházás során nem csupán esztétikai megújulás történt, a szakemberek korszerű csapadékvízelvezetési rendszert építettek ki, a vízi közműszolgáltató pedig elvégezte a szükséges szennyvízcsőcseréket is az érintett szakaszokon. A munkálatok végeztével összesen 20 normál és egy akadálymentesített várakozó helyet alakítottak ki, amelyeket átgondolt forgalmi rend és friss útburkolati jelek egészítenek ki. A fejlesztésnek köszönhetően a környéken lakók és az arra közlekedők mostantól rendezettebb környezetben, kényelmesebben és biztonságosabban várakozhatnak gépjárműveikkel. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Már több mint 6 kilométeres a dugó az M0-áson, az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd után történt baleset, és az M6-os lehajtónál van a sor vége. Aki tud és szeretne, kerüljön. 0620 55 55 155, ha a dugó baleset van, a közlekedési hír ide jöhet. Május 6 szerda, Frida Ivett napja, Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. Heinz Gábor Biga énekel, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: híre, de ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt, annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, a gánai származású német rapper Nana 97-es slágerével, a Lonely-val megy tovább a szerda reggel. Ami viszont nem halad, az az M0-ás, ahol baleset miatt egyre nagyobb a dugó, már 7-8 kilométer. Az M5-ös felé vezető oldalon történt a Hárosi Duna híd után, és már majdnem Diósnál van a sor vége. Aki tud, a 7-es főútnál még lehajthat. Jó utat!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a The Killers Human című dalával megy tovább a szerda reggel, ha pedig szerda, akkor a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágerei szólnak majd mixben este 6 és 8 között a Night Chipben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7 és 8 között DJ Effendi kever.

Best FM, a legjobb zenék, a húrok elpattannak majd az esti órákban, véget ér a kellemes nyári idő. Addig viszont marad a 23-28 fok, estétől záporok, zivatarok jönnek, az esernyőkre pedig majd holnap is szükség lehet, és visszaesik a napközbeni maximum 20-26 fok közé. James Morrison érkezik Nelly Furtadóval, ha már az elszakadt húrokról esett szó, Broken Strings a Besten.

hagylak. De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. Nem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Leállították a távhűt Szolnokon. Öt játszmás thriller Dunaújvárosban szoros csatában nyert a Szolnok. A Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is véget ért a fűtési szezon Szolnokon. Az MVM tájékoztatása szerint kedden városi szinten leállították a szolgáltatást. A döntés a hatályos önkormányzati rendelettel és az aktuális időjárási előrejelzésekkel összhangban született meg. A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a május 15-éig tartó átmeneti időszakban még van lehetőség a fűtés újraindítására, amennyiben a lakók fázni kezdenének. Ehhez a társasházak közös képviselőinek írásbeli kérelemmel kell fordulniuk a vállalathoz. A visszakapcsolásnak azonban feltétele, hogy az adott körzetben a fűtött terület legalább felére egyszerre minimum 24 órán keresztül igényeljék a szolgáltatást. A szakemberek kiemelték, hogy a kéréseket a rendelkezésre álló műszaki feltételek és a városi rendelet szigorú betartása mellett tudják teljesíteni. Küzdelmes ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott a szolnoki RKSI csapata a férfi röplabda extraliga alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A dunaújvárosi KSE otthonában rendezett találkozó rendkívül hullámzó játékot hozott. A szolnokiak az első játszmát vesztett állásból 20-24-ről fordították meg, majd a felek felváltva nyerték a szetteket. A döntő 5. felvonásában a vendég tiszapartiak koncentráltak jobban, a szett közepén szerzett 4 pontos előnyüket pedig a végéig megőrizték, így 3-2-es győzelmet arattak. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás, és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Utak minden mennyiségben egyrészt már nem okoz fennakadást az M0-áson. Korábban történt baleset a Hárosi Dunahíd után az M5-ös felé. A 8 kilométeres dugó viszont csak lassan oszlik, és még több út The Road to Mandalay címmel Robbie Williams dala indítja a délelőttöt 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat! Max Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You ain't

Best FM-ben a legjobb zenék. A két tagú ausztrál Savage Garden érkezik. Daniel Jones, gitár billentyűs hangszerek, illetve Darren Hayes ének. A duó 2001-ben feloszlott. Hayes szóló előadóként folytatta, Jones pedig ingatlan ügynök lett. 1996-ból szól most a To The Moon and Back itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M3-ason Budapest felé a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében, illetve ugyanez a helyzet az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál, ahol két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Ott ezért torlódik a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 24-28 fok, napos felhős idő, akárcsak Miami-ban, a különbség csupán az óceán és a páratartalom. A délelőtt utolsó órájában oda kalauzol majd minket Will Smith, és együtt megemlékezünk majd a Mizulázról is. Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó. 0620 55 55 155, ha dugó baleset van valahol, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelemből írásban íznek ma az érettségizők. Még 2 hét van a bevallási határidőig. Komoly károkat okozott a fagy az alföldi szőlőkben. Villányi Eszter vagyok. A történelem írásbeli van soron, több mint 79 ezeren érettségiznek a tárgyból. A középszintű vizsga első része egyebek mellett érintette a görög és római építészet, a középkori egyház, a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus és a magyarországi holokauszt témakörét, írja az Edulány. A dolgozat második részében 2 esszét írnak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi szezon, majd pénteken németből vizsgáznak. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Drónokkal és rakétákkal mért csapást Ukrajnára éjjel az orosz hadsereg. Annak ellenére folytatódtak a harcok, hogy az ukrán elnök egyoldalúan ugyan, de éjféltől tűzszünetet hirdetett. A légvédelem a több mint 100 drón többségét elfogta, de 9 célba talált. Legalább 2 életüket vesztették. Oroszország május 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet a II. Világháborús győzelem alkalmából. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése még folyamatban van.
2: Volt már fagytál májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert totális lény, úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Alcazar, Backstreet Boys, Jamiroquai vagy Depeche Mode. Pár név, ami önmagában is felidéz egy egész korszakot. De hogy még intenzívebb legyen az élmény, ezektől az előadóktól ebben az órában mind-mind elhangzik majd dal. Már is kezdek Mark Ronson és Amy Winehouse duójával, Valerie. 11 óra elmúlt, hello, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best

Ezt a film a legjobb zenék. Több mint 112 jelölés zenei díjra, ebből 32 elnyert. 20 nagyvilágturné, több mint 35 millió rajongó előtt. Több mint 100 millió eladott lemez, 15 stúdióalbum, 13 listavezető album, 54 dal a slágerlistákon. A Depeche Mode a pop és elektronikus zene történetének egyik legnagyobb hatású és legmeghatározó formációjának karrierje számokban. Ők folytatják It's No Good a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír. Korábban két kamion ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás közel 10 kilométeres, és gyülekeznek a felhők itt a fővárosi stúdió környékén is. Estétől záporok, zivatarok jönnek, holnapra visszaesik a maximum a mai 23-28 fokról 20-26 fok közé. Az óra végéig készülök még a Backstreet Boys, az Alcazar és a Scissor Sisters egy-egy dalával is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, átadom neki a stafétát, Justin Timberlake Cry Me a River című dala indítja a szerda délutánt, a dalt pedig Rita. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán között. Erősödött a forint, 4 éves csúcson van. Súlyosbodik az asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átmenetileg felfüggeszti a hormuzi szorosban indított műveletét az Egyesült Államok. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump részben azzal indokolta a döntést, hogy sikerült előrelépni egy teljes és végleges megállapodás felé az iráni vezetéssel, így a hormuzi szoroson áthaladó hajók kíséretét egy időre felfüggesztik. Irán 30 pontos béketervet terjesztett elő azt követően, hogy megérkezett az amerikai válasz a korábbi tervre. A fejlemények hatására csökkenni kezdett az olaj ára. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t Ügyfélkapu Plus vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Egyre súlyosabb az asszályhelyzet a szárazság miatt. Van olyan terület az országban, ahol márciusban esett utoljára az eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben lassú, többszöri áztató esőre lenne szükség az őszi kalászosok fejlődéséhez. Erdőtüzet oltó repülőgép zuhant le Lengyelországban. A pilóta életét vesztette. A lángok tegnap óta pusztítanak az ország keleti térségében. A tűz már vagy 250 hektárnyi területet érint. Lakott területet azonban nem veszélyeztet. A terep nehezen megközelíthető, ami nehezíti a munkálatokat. Jelenleg 300 tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén. Ma van a Magyar Sportnapja, annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezték meg Budapesten, a Margit-szigeten a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét. A dátum 2000 óta hivatalosan is a magyar sport ünnepe. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na meg sok-sok napsütést mindenhová és finom desszertet ebéd után. Jöhet mondjuk egy kis Molokó, The Time Is Now, én őket hozom desszertként, vagy a délutáni ebéd utáni kávé mellé Mikát, jön a Grace Kelly. Itt lesz Justin Timberlake, indít is a Cry Me a River-rel. Szép délután!
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Lotfi Begi, Náksi, Dr. Béres és az Álmok Futók dalát hallottuk, ez volt a Holdala, a folytatásban Molokó, és én Majoros Rita, sőt, ma jó pár órát rám számíthatnak, rám is számíthatnak. A remek zenék mellett este 6 óráig hozom őket, közlekedési információkat, mindenféle érdekességeket, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy töltsék velem a délutánt, és mulassunk jól, akár munkaidőben, akár ebédidőben, akár csak úgy kikapcsolódva, mondjuk Sompoldalával, mindjárt jön a Get Busy, de itt lesz Gabriel és a Dreams, most pedig, ahogy ígértem, egy klasszikus a Molokótól, The Time Is Now, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is arra buzdítom az autósokat, kamionosokat, teherautósokat, bringásokat, szóval bárkit, aki az úton van, hogyha van információja, akkor küldje el, vagy hívjon a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, így a kiépített terelésnél a Bag és Mogyoród térségében. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé, Tata és Tatabánya között torlódás van, lassulás. Mondhatom lassan azt, hogy az szokásos. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán dolgozunk tovább, vagy legalábbis azok, akik munkaidőben hallgatják a Best FM-et. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön Kelly Rowland és a Work. És itt lesz az Iri Mafia is, és a mellettem.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Hey, come on. You ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Túl vannak a történelem írásbelin az érettségizők. Megszenvedték a gyümölcsösök a fagyokat, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget ért a történelem írásbeli, már az emelt szinten vizsgázók is befejezték a munkát. Több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, oroszul, szlovákul vagy ukránul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgai időszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Jelentős a fagykár a gyümölcsösökben. A Fruitweb összefoglalója szerint az északi északkeleti ország rész a leginkább érintett. A virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, hogy május elején fagypont alá esett a hőmérséklet szinte az egész országban. A fagykár mértéke összességében a tavalyihoz hasonló, de fajtánként és térségenként eltérő. A pontos termés kilátásokat egy hét múlva lehet tudni. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti. Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába. Ez az, amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás. Növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, hogy tudatosan korlátozzuk a közösségi média használatát. A világ leggyorsabban süllyedő metropolisza lett Mexikóváros. A NASA adatai alapján évente nagyjából 25 cm-t apad. A közel 22 milliós mexikói főváros egy ősi tómederre épült. A talajvíz folyamatos kiszivattyúzása, valamint a városi fejlesztések drámaian összezsugorították a víztartó réteget. Ez okozza a folyamatos süllyedést. Változékonyabb idő jön, már is mondom a részleteket. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, igazán kellemes szerdát kívánunk mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na gyerünk együtt tovább. Délutáni kávé, desszert és Michael Jackson. Látta valaki egyébként már az új Michael filmet? Na jöhetnek a beszámolóként, talán jövő héten végre a moziig jutok. De most még Kelly Rowlandet hallgassuk együtt, jön a Work. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Iri Mafia mellettem ezt a dalt hallottuk. Tupac érkezik a folytatásban és a California Love, de addig itt a nap kérdése. Kinek mi az, amit mindig elhagy, vagy amiből már a legtöbbet hagyta el? 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. És természetesen ma is kezdem én a sort. Nekem általában az ajakápoló vagy szőlőzsír, kinek hogy tetszik jobban, én hát szerintem több százat hagytam már el. Nagyon pici, ugye nőként, egyik táskából a másikba pakolom, elhagyom, zsebrevágom, stb. Én azokból szoktam a legtöbbet elhagyni, és szemüvegből is, napszemüvegből is, sima szemüvegből is sajnos hagytam már el elég sokat. Na de most az önök oldalán a labda. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek mellé, ahogy ígértem, Tupac és a California Love, aztán Rihannával táncolunk, Pondo Replay, mindjárt a Best FM-en.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a Holládi csomópontnál két kamion ütközött, majd az egyik kamion fel is borult, a rakománya pedig szétszóródott, úgyhogy a 175-ös kilométernél a Hollád csomóponton keresztül elterel mindenkit a rendőrség. Az egyes főúton Óbarok térségében pedig három autó ütközött a 36-os kilométernél, a forgalom szintén rendőri irányítás mellett halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, bárki bármit lát az ország útjain. Jöhet az info akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel. Köszönöm és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Sokáig voltam távol, ezt énekelte a Happy Gang, a folytatásban friss hírek jönnek, úgyhogy pár percig nem lesz ének, viszont utána indít majd 2 óra után a Simply Red és a Sunrise. Énekel majd nekünk Tolvaj Reni is, itt lesz a Hagylak Menni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették a szombati alakuló ülés menetrendjét. Az idegen nyelvekkel folytatódik holnap az érettségi. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombaton megalakul az új országgyűlés. Az alakuló ülés napirendjét már közzétették az országgyűlés honlapján. A parlament várhatóan megválasztja a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új miniszterelnököt a parlamenti képviselők felének szavazatával választják meg, aki ezt követően hivatalba lép. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét. Véget ért a történelemírásbeli, több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, szlovákul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgai időszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa-havas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő, a lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kis repülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vízhelyzeti műveleti központot hoztak létre, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra múlt lassan 5 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a munkaidő, és megy tovább a Best FM délután is. Én Majoros Rita vagyok, méghozzá Robbie Williams-szel. Jön a She's the One, itt lesz Ja Rule és Ashanti dala, az Always on Time, a Simply Red pedig egy csodás, sőt azt mondom csodálatos klasszikusra nyitja az órát. Itt a Sunrise. Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Kinél mi az, amit mindig elhagy? Azt írja Nóri, a hajgumikat. Azok valamilyen titokzatos módon mindig eltűnnek. Ezzel ketten vagyunk. Peti a pénztárcáját szokta elhagyni, pont 2 nappal ezelőtt hagyta el utoljára, úgyhogy most éppen a kormányablakba tart, és mindenfélét próbál elintézni. Kitartás neked, remélem ott is a Best FM szól. Írt még Viki a bevásárló listámat, ezért improvizálok, de most már a telefonomba írom, és így talán már egy kicsit jobb, mert hogy volt, hogy magában a boltban hagyta el a bevásárló listáját, és na, aznál rosszabb nem volt. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként, na, az tényleg bosszantó, amikor az ember felírja, otthon hagyja, és aztán persze mindent vesz, csak azt nem, ami a listámban. Na, jöhetnek még az üzenetek, egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, jöhetnek a kommentek, mert kikerült a kérdés egy poszt formájában, mellé pedig Robbie Williams érkezik, és a She's the One, a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék az M7-es autópályán. Sajnos még mindig változatlan a helyzet. Budapest felé a Holládi csomópontnál korábban két kamion ütközött, az egyik pedig fel is borult, rakománya szétszóródott. A 175-ös kilométernél a Hollád csomóponton keresztül tereli az autósokat a rendőrség. Az M1-es autópályán pedig mindkét irányban több kilométeres torlódásra készüljenek az autósok. Hegyesalom felé a 92-es kilométernél, Budapest felé pedig Tatabányánál az 59-es kilométernél robbant le korábban egy-egy kamion. Jelenleg már nincs forgalmi akadály egyik helyen sem, de ugye nagyon erős a forgalom, úgyhogy plusz menetidővel mindenképpen számolni kell. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az információkat. Nagyon-nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és kitartás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Küzdősport szakértőket hallgattak meg a jászberényi karate edzőperében. A Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Bővült a szőlőkabóca ellen bevethető szerekköre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is véget ért a fűtési szezon Szolnokon. Az MVM tájékoztatása szerint kedden városi szinten leállították a szolgáltatást. A döntés a hatályos önkormányzati rendelettel és az aktuális időjárási előrejelzésekkel összhangban született meg. A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a május 15-éig tartó átmeneti időszakban még van lehetőség a fűtés újraindítására, amennyiben a lakók fázni kezdenének. Ehhez a társasházak közös képviselőinek írásbeli kérelemmel kell fordulniuk a vállalathoz. A visszakapcsolásnak azonban feltétele, hogy az adott körzetben a fűtött terület legalább felére egyszerre minimum 24 órán keresztül igényeljék a szolgáltatást. A szakemberek kiemelték, hogy a kéréseket a rendelkezésre álló műszaki feltételek és a városi rendelet szigorú betartása mellett tudják teljesíteni. Küzdelmes ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott a szolnoki RKSI csapata a férfi röplabda extraliga alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A dunaújvárosi KSE otthonában rendezett találkozó rendkívül hullámzó játékot hozott. A szolnokiak az első játszmát vesztett állásból 20-24-ről fordították meg, majd a felek felváltva nyerték a szetteket. A döntő 5. felvonásában a vendég tiszapartiak koncentráltak jobban, a szett közepén szerzett 4 pontos előnyöket pedig a végéig megőrizték, így 3-2-es győzelmet arattak. Bede Gábor, a Szolnok edzője a siker ellenére kritikusan fogalmazott az Új Néplapnak, hiányolva csapata koncentrációját, míg Tomanóci Tibor dunaújvárosi tréner az elszalasztott lehetőségek és a kulcspillanatokban jelentkező fáradtság miatt sajnálkozott. A szolnoki legénység vasárnap a Dág ellen zárja a hazai szezonját. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke. Folytatódott a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon a jászberényi karate edző büntető ügyében, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. Az április 29-i tárgyaláson küzdősport szakértők elemezték a tavaly júliusban a Szolnoki Kalandparkban történt esetet, amikor a vádlott egy 7 éves kisfiút fegyelmezés gyanánt felrúgott. A szakértők egybehangzóan megállapították, hogy az edző egy klasszikus judó technikát, az úgynevezett csúsztatott bokasöprést alkalmazta. Kiemelték, ez a mozdulat kizárólag felkészült sportolók között megfelelő védőfelszerelésben biztonságos, egy rekordtán pályán előképzettség nélküli kisgyermeknél alkalmazni rendkívül veszélyes és szakmailag indokolatlan volt. A kisfiú a levegőben megpördülve a fejére és a karjára zuhant, bár fizikai sérülést végül nem szenvedett, fennállt a maradandó gerinc sérülés veszélye. A vádlott a bíróság előtt elismerte, hogy, ahogy fogalmazott, sportpedagógiából megbukott és meggondolatlansággal indokolta tettét. Az ügyészség 2,5 év letöltendő börtönbüntetést indítványozott. Az ítélet június 16-án várható, írta meg a Vármegyei Napilap. Sikeres bűnmegelőzési nyílt hetet zárt a szolnoki rendőrkapitányság, ahol április végén mintegy 800 tanuló fordult meg. A 3 napos rendezvény a Tisztán Előrébb jutsz elnevezésű vármegyei pályázat keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a helyi közbiztonsági közalapítvány együttműködésével valósult meg. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a tudatmódosítószerek veszélyeire, és vonzó szabadidős alternatívákat mutassanak be a kábítószer használat visszaszorítása érdekében. A résztvevő diákok interaktív állomásokon keresztül és a kapitányság épületét bejárva ismerkedhettek meg a rendőrség munkájával és a bűnmegelőzés fontosságával. A programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatta, hangsúlyozva a közösségi aktivitás szerepét az egyéni jólét és a biztonságosabb jövő megteremtésében, írták a rendőrség honlapján. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Történelmi asszályt hozott a 2026-os április a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A mérőállomások adatai alapján területi átlagban mindössze 1,5 mm csapadék hullott. Ez az érték az 1963 óta tartó mérések sorában az eddigi legalacsonyabb, megdöntve a 2007-es 1,6 mm-es negatív rekordot is. Az idei tavasz középső hónapjában a sok évi átlaghoz képest 34 mm-nyi hiány keletkezett, a hónap első 13 napja és az utolsó hete pedig teljesen csapadékmentesen telt. Még Kunszentmártonban 4,1 mm-t mértek, addig Kiskörén és Jászkíséren csupán elenyésző 0,1 mm csapadékot észleltek. A hidrológiai év kezdete óta a halmozott csapadékhiány már meghaladja az 57 mm-t. Szolnokon a havi középhőmérséklet 11,6 fok volt, ami közel azonos a sok éves átlaggal, a napsütéses órák száma pedig kiemelkedően magas, több mint 261 óra volt, közölte az igazgatóság. Sikeresen lezárult a Damjanich úti parkoló rekonstrukciója, így a közlekedők ismét birtokba vehetik a területet, adta hírül közösségi oldalán az NHS Szolnok. A komplex beruházás során nem csupán esztétikai megújulás történt, a szakemberek korszerű csapadékvízelvezetési rendszert építettek ki, a vízi közműszolgáltató pedig elvégezte a szükséges szennyvízcsőcseréket is az érintett szakaszokon. A munkálatok végeztével összesen 20 normál és egy akadálymentesített várakozó helyet alakítottak ki, amelyeket átgondolt forgalmi rend és friss útburkolati jelek egészítenek ki. A fejlesztésnek köszönhetően a környéken lakók és az arra közlekedők mostantól rendezettebb környezetben, kényelmesebben és biztonságosabban várakozhatnak gépjárműveikkel. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be a kártevő visszaszorítására, idéglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a NÉBIH növényvédelmi igazgatója. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper szerda délután kívánok, a stúdióban már Fodor Attila, ez a Magyar Sport napja. A Magyar Atlétikai Klub 1875-ben ilyenkor rendezte meg első versenyét, és az Ivetteknek és a Fridáknak kívánunk boldog névnapot. Flórájdával indítjuk a zenei összeállítást, itt a Good Feeling.
0: 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a felhős időben többször számíthatunk majd záporokra. Élénk marad a délnyugati szél, ami zivatarok környezetében viharos is lehet. Csütörtökön 21 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Pénteken is sok felhőre számíthatunk, kisebb eső, zápor is lehetséges majd. Sokszor megélénkül majd a szél, de ahol szélcsendes idő várható, ott párás lesz majd a reggeli órákban a levegő. Kora hajnalban 11, napközben 23 fok valószínű. Szombaton a napsütés mellett többször megnövekszik a felhőzet, gyenge eső is lehet, vasárnap pedig ismételten megélénkül a szél, és nagyobb eséllyel várható majd csapadék is. Szombaton 23, vasárnap 26 fok lehet majd a maximum Szolnok környezetében. Most a Free Driver Zone a vinyl és az emlékezetes Grease 2000 a 102.4 Best FM-en.

15 emelet, start szombaton 9 órakor. Barbecue és Gasztro Fesztivál Karcagon a konferencia központnál, szombaton 10-től tuning találkozóval, gyerekprogramokkal. Fellépnek a Dynamite Dudes, a Crazy Little Queen Tribute Band, Dévényi Tibi bácsi, de ott lesz Newik és többek között DJ Lásznik is. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban szombaton 10-től, Puding és Palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től Gyerekdalokkal és Kis Zsuzsival, fellépnek még a nap folyamán Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön szombaton 8 órától, a versenyek mellett lesz főzőverseny Légvár, de ott lesz Brent Nyúl is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsútéren szombaton. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal szombaton 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekar a Szolnokon lép fel a Flow Music Clubban szombaton este 9 órától. Kacor Király és a Kalóz, a Kánfor Zenés Báb Színház varázslatos előadása vasárnap 10-kor kezdődik az Abba Novákban. Ugyancsak az Abba Novákban Tvritko Csernobil 40 exkluzív előadás jövő héten hétfőn este 7-től. Jövő héten, május 12-én Bringás reggeli a Kossuth téren 6.30-tól kávéval, gyümölcsel és gyümölcslével. Jövő héten szerdán este pedig Deák Bill Gyula Rossz Vér turné Szolnokon az Abba Novákban este 7 órától. A legjobb zenéket játsszuk, mi vagyunk a 102.4 Best FM, már is Kelly Clarkson énekel nekünk My Life Would Suck Without You.

0: A közlekedési infók itt a 102.4 Best FM-en. Szolnokon a Versegi úton kell útszűkületre számítani. A 4-esen Debrecennél a 223-as kilométernél végeznek útépítést. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-12-esen Gombánál vízvezeték építése miatt, Tápióbicskénél pedig karbantartás miatt van útszűkület. Cegléd és Nagykáta között ugyancsak karbantartást végeznek a 3-11-esen. A 33-ason Tiszafürednél az úthibákat javítják. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé kell útszűkületre számítani. Vasad és Cséfharaszt között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Tiszainokán. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között a hónap végéig lezárásra kell számítani. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályást lezárás van Gyomaendőd és Dévoványa között. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályást lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is dolgoznak. Hajdúszoboszlón a Szováti úton kell gázvezeték építése miatt útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van arra felé is. Az M5-ösön továbbra is tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is útszűkületre kell számítani. Pécs-Tarna-Szent Miklós között útfelújítás miatt van korlátozás. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell úton folyó munkákra és sebességkorlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. A Szolnokon futó autók még a 90-es évek elején teljesen más képet mutattak. Most abból az időből jön Crystal Waters dala 100% Pure Love.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Küzdősport szakértőket hallgattak meg a jászberényi karate edzőperében. A Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Bővült a szőlőkabóca ellen bevethető szerekköre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is véget ért a fűtési szezon Szolnokon. Az MVM tájékoztatása szerint kedden városi szinten leállították a szolgáltatást. A döntés a hatályos önkormányzati rendelettel és az aktuális időjárási előrejelzésekkel összhangban született meg. A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a május 15-éig tartó átmeneti időszakban még van lehetőség a fűtés újraindítására, amennyiben a lakók fázni kezdenének. Ehhez a társasházak közös képviselőinek írásbeli kérelemmel kell fordulniuk a vállalathoz. A visszakapcsolásnak azonban feltétele, hogy az adott körzetben a fűtött terület legalább felére egyszerre minimum 24 órán keresztül igényeljék a szolgáltatást. A szakemberek kiemelték, hogy a kéréseket a rendelkezésre álló műszaki feltételek és a városi rendelet szigorú betartása mellett tudják teljesíteni. Küzdelmes ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott a szolnoki RKSI csapata a férfi röplabda extraliga alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A dunaújvárosi KSE otthonában rendezett találkozó rendkívül hullámzó játékot hozott. A szolnokiak az első játszmát vesztett állásból 20-24-ről fordították meg, majd a felek felváltva nyerték a szetteket. A döntő 5. felvonásában a vendég tiszapartiak koncentráltak jobban, a szett közepén szerzett 4 pontos előnyöket pedig a végéig megőrizték, így 3-2-es győzelmet arattak. Bede Gábor, a Szolnok edzője a siker ellenére kritikusan fogalmazott az Új Néplapnak, hiányolva csapata koncentrációját, míg Tomanóci Tibor dunaújvárosi tréner az elszalasztott lehetőségek és a kulcspillanatokban jelentkező fáradtság miatt sajnálkozott. A szolnoki legénység vasárnap a Dág ellen zárja a hazai szezonját. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke. Folytatódott a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon a jászberényi karate edző büntető ügyében, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. Az április 29-i tárgyaláson küzdősport szakértők elemezték a tavaly júliusban a Szolnoki Kalandparkban történt esetet, amikor a vádlott egy 7 éves kisfiút fegyelmezés gyanánt felrúgott. A szakértők egybehangzóan megállapították, hogy az edző egy klasszikus judó technikát, az úgynevezett csúsztatott bokasöprést alkalmazta. Kiemelték, ez a mozdulat kizárólag felkészült sportolók között megfelelő védőfelszerelésben biztonságos, egy rekordtán pályán előképzettség nélküli kisgyermeknél alkalmazni rendkívül veszélyes és szakmailag indokolatlan volt. A kisfiú a levegőben megpördülve a fejére és a karjára zuhant, bár fizikai sérülést végül nem szenvedett, fennállt a maradandó gerinc sérülés veszélye. A vádlott a bíróság előtt elismerte, hogy, ahogy fogalmazott, sportpedagógiából megbukott és meggondolatlansággal indokolta tettét. Az ügyészség 2,5 év letöltendő börtönbüntetést indítványozott. Az ítélet június 16-án várható, írta meg a Vármegyei Napilap. Sikeres bűnmegelőzési nyílt hetet zárt a szolnoki rendőrkapitányság, ahol április végén mintegy 800 tanuló fordult meg. A 3 napos rendezvény a Tisztán Előrébb Jutsz elnevezésű vármegyei pályázat keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Helyi Közbiztonsági Közalapítvány együttműködésével valósult meg. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a tudatmódosítószerek veszélyeire, és vonzó szabadidős alternatívákat mutassanak be a kábítószer használat visszaszorítása érdekében. A résztvevő diákok interaktív állomásokon keresztül és a kapitányság épületét bejárva ismerkedhettek meg a rendőrség munkájával és a bűnmegelőzés fontosságával. A programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatta, hangsúlyozva a közösségi aktivitás szerepét az egyéni jólét és a biztonságosabb jövő megteremtésében, írták a rendőrség honlapján. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Történelmi asszályt hozott a 2026-os április a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A mérőállomások adatai alapján területi átlagban mindössze 1,5 mm csapadék hullott. Ez az érték az 1963 óta tartó mérések sorában az eddigi legalacsonyabb, megdöntve a 2007-es 1,6 mm-es negatív rekordot is. Az idei tavasz középső hónapjában a sok évi átlaghoz képest 34 mm-nyi hiány keletkezett, a hónap első 13 napja és az utolsó hete pedig teljesen csapadékmentesen telt. Még Kunszentmártonban 4,1 mm-t mértek, addig Kiskörén és Jászkíséren csupán elenyésző 0,1 mm csapadékot észleltek. A hidrológiai év kezdete óta a halmozott csapadékhiány már meghaladja az 57 mm-t. Szolnokon a havi középhőmérséklet 11,6 fok volt, ami közel azonos a sok éves átlaggal, a napsütéses órák száma pedig kiemelkedően magas, több mint 261 óra volt, közölte az igazgatóság. Sikeresen lezárult a Damjanich úti parkoló rekonstrukciója, így a közlekedők ismét birtokba vehetik a területet, adta hírül közösségi oldalán az NHS Szolnok. A komplex beruházás során nem csupán esztétikai megújulás történt, a szakemberek korszerű csapadékvízelvezetési rendszert építettek ki, a vízi közműszolgáltató pedig elvégezte a szükséges szennyvízcsőcseréket is az érintett szakaszokon. A munkálatok végeztével összesen 20 normál és egy akadálymentesített várakozó helyet alakítottak ki, amelyeket átgondolt forgalmi rend és friss útburkolati jelek egészítenek ki. A fejlesztésnek köszönhetően a környéken lakók és az arra közlekedők mostantól rendezettebb környezetben, kényelmesebben és biztonságosabban várakozhatnak gépjárműveikkel. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be a kártevő visszaszorítására, idéglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a NÉBIH növényvédelmi igazgatója. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1745-ben Mária Terézia királynő aláírja Jász Kunok kiváltságlevelét. Ma van George Clooney születésnapja, aki a Vészhelyzet és az Oceans filmek egyik szupersztárja. Nálunk pedig jön az En Vogue, a Random Trip és az óra elején Nelly Furtado dala, a Saint Right.
1: 102.4 Veszte.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Szia, mamám, rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a felhős időben többször számíthatunk majd záporokra. Élénk marad a délnyugati szél, ami zivatarok környezetében viharos is lehet. Csütörtökön 21 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Pénteken is sok felhőre számíthatunk, kisebb eső, zápor is lehetséges majd. Sokszor megélénkül majd a szél, de ahol szélcsendes idő várható, ott párás lesz majd a reggeli órákban a levegő. Kora hajnalban 11, napközben 23 fok valószínű. Szombaton a napsütés mellett többször megnövekszik a felhőzet, gyenge eső is lehet, vasárnap pedig ismételten megélénkül a szél, és nagyobb eséllyel várható majd csapadék is. Szombaton 23, vasárnap 26 fok lehet majd a maximum Szolnok környezetében. A hölgyeknek ez az egyik legjobbja, de a Free Your Mindot és a Don't Let Go-t is említhetném. Az En Vogue és most a My Love in a 102.4 Best FM-en.

Programajánlók most a 102.4 Best FM-en. Ez tiszta őrület, improvizatív, Activity Molnár Áron műsorvezetésével. Közreműködnek Fenyő Iván, Sövegjártó Áron, Partinóra és Sej Judit. Pénteken 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martfűn a Városi Művelődési Házban pénteken este 8-tól. A Hollywood Rose koncertje Jászberényben látható az Ifjúsági Házban ezen a pénteken este 8 órától. Rollover lépcsőfutó bajnokság Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start szombaton 9 órakor. Barbecue és Gasztó Fesztivál Karcagon a konferencia központnál, szombaton 10-től tuning találkozóval, gyerekprogramokkal. Fellépnek a Dynamite Dudes, a Crazy Little Queen Tribute Band, Dévényi Tibi bácsi, de ott lesz Newik és többek között DJ Lásznyik is. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban szombaton 10-től, Puding és Palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től gyerekdalokkal és Kis Zsuzsival, fellépnek még a nap folyamán Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön szombaton 8 órától, a versenyek mellett lesz főzőverseny Légvár, de ott lesz Brent Nyúl is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsútéren szombaton. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal szombaton 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekar a Szolnokon lép fel a Flow Music Clubban szombaton este 9 órától. Kacor Király és a Kalóz, a Kánfor Zenés Bábszínház varázslatos előadása vasárnap 10-kor kezdődik az Abba Novákban. Ugyancsak az Abba Novákban Tvrytko Csernobil 40 exkluzív előadás jövő héten hétfőn este 7-től. Jövő héten, május 12-én Bringás reggeli a Kossuth téren 6.30-tól kávéval, gyümölcsel és gyümölcslével. Jövő héten szerdán este pedig Deák Bill Gyula Rossz Vér turné Szolnokon az Abba Novákban este 7 órától. Köszönöm, hogy együtt töltjük a szerda délutánt. Márk dalát adom cserébe, Ments meg szerelem!

Most közlekedési infók, itt a 102.4 Best FM-en. Szolnokon a Versegi úton kell útszűkületre számítani. A 4-esen Debrecennél a 223-as kilométernél végeznek útépítést. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-12-esen Gombánál vízvezeték építése miatt, Tápióbicskénél pedig karbantartás miatt van útszűkület. Cegléd és Nagykáta között ugyancsak karbantartást végeznek a 3-11-esen. A 33-ason Tiszafürednél az úthibákat javítják. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé kell útszűkületre számítani. Vasad és Cséfharaszt között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Tiszainokán. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között a hónap végéig lezárásra kell számítani. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályást lezárás van Gyomaendőd és Dévoványa között. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályást lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is dolgoznak. Hajdúszoboszlón a Szováti úton kell gázvezeték építése miatt útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van arra felé is. Az M5-ösön továbbra is tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is útszűkületre kell számítani. Pécs-Tarna-Szent Miklós között útfelújítás miatt van korlátozás. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell úton folyó munkákra és sebességkorlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Az úton lévőknek küldjük a következő dalt itt a 102.4 Best FM-en. Jó utat kívánunk a Random Trippel! A zene minden...

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Küzdő sportszakértőket hallgattak meg a jászberényi karate edzőperében. A Balatonnál már kezdik a szúnyogok gyérítését. Bővült a szőlőkabóca ellen bevethető szerekköre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hivatalosan is véget ért a fűtési szezon Szolnokon. Az MVM tájékoztatása szerint kedden városi szinten leállították a szolgáltatást. A döntés a hatályos önkormányzati rendelettel és az aktuális időjárási előrejelzésekkel összhangban született meg. A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a május 15-éig tartó átmeneti időszakban még van lehetőség a fűtés újraindítására, amennyiben a lakók fázni kezdenének. Ehhez a társasházak közös képviselőinek írásbeli kérelemmel kell fordulniuk a vállalathoz. A visszakapcsolásnak azonban feltétele, hogy az adott körzetben a fűtött terület legalább felére egyszerre minimum 24 órán keresztül igényeljék a szolgáltatást. A szakemberek kiemelték, hogy a kéréseket a rendelkezésre álló műszaki feltételek és a városi rendelet szigorú betartása mellett tudják teljesíteni. Küzdelmes ötszettes mérkőzésen diadalmaskodott a szolnoki RKSI csapata a férfi röplabda extraliga alsóházi rájátszásának 6. fordulójában. A dunaújvárosi KSE otthonában rendezett találkozó rendkívül hullámzó játékot hozott. A szolnokiak az első játszmát vesztett állásból 20-24-ről fordították meg, majd a felek felváltva nyerték a szetteket. A döntő 5. felvonásában a vendég tiszapartiak koncentráltak jobban, a szett közepén szerzett 4 pontos előnyüket pedig a végéig megőrizték, így 3-2-es győzelmet arattak. Bede Gábor, a Szolnok edzője a siker ellenére kritikusan fogalmazott az Új Néplapnak, hiányolva csapata koncentrációját, míg Tomanóci Tibor dunaújvárosi tréner az elszalasztott lehetőségek és a kulcs pillanatokban jelentkező fáradtság miatt sajnálkozott. A szolnoki legénység vasárnap a Dág ellen zárja a hazai szezonját. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke. Folytatódott a bizonyítási eljárás a Szolnoki Járásbíróságon a jászberényi karate edző büntető ügyében, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak. Az április 29-i tárgyaláson küzdősport szakértők elemezték a tavaly júliusban a Szolnoki Kalandparkban történt esetet, amikor a vádlott egy 7 éves kisfiút fegyelmezés gyanánt felrúgott. A szakértők egybehangzóan megállapították, hogy az edző egy klasszikus judó technikát, az úgynevezett csúsztatott bokasöprést alkalmazta. Kiemelték, ez a mozdulat kizárólag felkészült sportolók között megfelelő védőfelszerelésben biztonságos, egy rekordtán pályán előképzettség nélküli kisgyermeknél alkalmazni rendkívül veszélyes és szakmailag indokolatlan volt. A kisfiú a levegőben megpördülve a fejére és a karjára zuhant, bár fizikai sérülést végül nem szenvedett, fennállt a maradandó gerinc sérülés veszélye. A vádlott a bíróság előtt elismerte, hogy, ahogy fogalmazott, sportpedagógiából megbukott és meggondolatlansággal indokolta tettét. Az ügyészség 2,5 év letöltendő börtönbüntetést indítványozott. Az ítélet június 16-án várható, írta meg a Vármegyei Napilap. Sikeres bűnmegelőzési nyílt hetet zárt a szolnoki rendőrkapitányság, ahol április végén mintegy 800 tanuló fordult meg. A 3 napos rendezvény a Tisztán előrébb jutsz elnevezésű vármegyei pályázat keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Helyi Közbiztonsági Közalapítvány együttműködésével valósult meg. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a tudatmódosító szerek veszélyeire, és vonzó szabadidős alternatívákat mutassanak be a kábítószer használat visszaszorítása érdekében. A résztvevő diákok interaktív állomásokon keresztül és a kapitányság épületét bejárva ismerkedhettek meg a rendőrség munkájával és a bűnmegelőzés fontosságával. A programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatta, hangsúlyozva a közösségi aktivitás szerepét az egyéni jólét és a biztonságosabb jövő megteremtésében, írták a rendőrség honlapján. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Történelmi asszályt hozott a 2026-os április a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A mérőállomások adatai alapján területi átlagban mindössze 1,5 mm csapadék hullott. Ez az érték az 1963 óta tartó mérések sorában az eddigi legalacsonyabb, megdöntve a 2007-es 1,6 mm-es negatív rekordot is. Az idei tavasz középső hónapjában a sok évi átlaghoz képest 34 mm-nyi hiány keletkezett, a hónap első 13 napja és az utolsó hete pedig teljesen csapadékmentesen telt. Még Kunszentmártonban 4,1 mm-t mértek, addig Kiskörén és Jászkíséren csupán elenyésző 0,1 mm csapadékot észleltek. A hidrológiai év kezdete óta a halmozott csapadékhiány már meghaladja az 57 mm-t. Szolnokon a havi középhőmérséklet 11,6 fok volt, ami közel azonos a sok éves átlaggal, a napsütéses órák száma pedig kiemelkedően magas, több mint 261 óra volt, közölte az igazgatóság. Sikeresen lezárult a Damjanich úti parkoló rekonstrukciója, így a közlekedők ismét birtokba vehetik a területet, adta hírül közösségi oldalán az NHS Szolnok. A komplex beruházás során nem csupán esztétikai megújulás történt, a szakemberek korszerű csapadékvízelvezetési rendszert építettek ki, a vízi közműszolgáltató pedig elvégezte a szükséges szennyvízcsőcseréket is az érintett szakaszokon. A munkálatok végeztével összesen 20 normál és egy akadálymentesített várakozó helyet alakítottak ki, amelyeket átgondolt forgalmi rend és friss útburkolati jelek egészítenek ki. A fejlesztésnek köszönhetően a környéken lakók és az arra közlekedők mostantól rendezettebb környezetben, kényelmesebben és biztonságosabban várakozhatnak gépjárműveikkel. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vedhetnek be a kártevő visszaszorítására, idéglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója. A mai napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők. Holnap folytatódik az erősen felhős időjárás és zivatarokra is készülhetünk. Élénk, gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A nappali maximum hőmérséklet 24-27, az éjjeli minimum 13-15 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Szombatesti Láz filmzenéje 1978-ban 18 hétig vezeti az angol albumlistát. A film főszerepében pedig John Travolta. Mi is a diszkó korszakot, pontosabban a 2000-es évekből a klub életet fogjuk felidézni a Chaclet Pumával, Always and Forever.
0: 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a felhős időben többször számíthatunk majd záporokra. Élénk marad a délnyugati szél, ami zivatarok környezetében viharos is lehet. Csütörtökön 21 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Pénteken is sok felhőre számíthatunk, kisebb eső, zápor is lehetséges majd. Sokszor megélénkül majd a szél, de ahol szélcsendes idő várható, ott párás lesz majd a reggeli órákban a levegő. Kora hajnalban 11, napközben 23 fok valószínű. Szombaton a napsütés mellett többször megnövekszik a felhőzet, gyenge eső is lehet, vasárnap pedig ismételten megélénkül a szél, és nagyobb eséllyel várható majd csapadék is. Szombaton 23, vasárnap 26 fok lehet majd a maximum Szolnok környezetében. A legjobb zenék között a Black Machine dalát vesszük elő, már szól is a How G.

Programajánlók most a 102.4 Best FM-en. Ez tiszta őrület, improvizatív, Activity Molnár Áron műsorvezetésével. Közreműködnek Fenyő Iván, Sövegjártó Áron, Partinóra és Sej Judit, pénteken 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martfűn a Városi Művelődési Házban pénteken este 8-tól. A Hollywood Rose koncertje Jászberényben látható az Ifjúsági Házban ezen a pénteken este 8 órától. Rollover lépcsőfutó bajnokság Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start szombaton 9 órakor. Barbecue és Gasztó Fesztivál Karcagon a konferencia központnál, szombaton 10-től tuning találkozóval, gyerekprogramokkal. Fellépnek a Dynamite Dudes, a Crazy Little Queen Tribute Band, Dévényi Tibi bácsi, de ott lesz Newik és többek között DJ Lásznyik is. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban szombaton 10-től, Puding és Palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től Gyerekdalokkal és Kis Zsuzsival, fellépnek még a nap folyamán Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön szombaton 8 órától, a versenyek mellett lesz főzőverseny Légvár, de ott lesz Brent Nyúl is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsú téren szombaton. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal szombaton 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekara Szolnokon lép fel a Flow Music Clubban szombaton este 9 órától. Kacor Király és a Kalóz, a Kánfor Zenés Báb Színház varázslatos előadása vasárnap 10-kor kezdődik az Abba Novákban. Ugyancsak az Abba Novákban Tvrytko Csernobil 40 exkluzív előadás jövő héten hétfőn este 7-től. Jövő héten, május 12-én Bringás reggeli a Kossuth téren 6.30-tól kávéval, gyümölcsel és gyümölcslével. Jövő héten szerdán este pedig Deák Bill Gyula Rossz Vér turné Szolnokon az Abba Novákban este 7 órától. Május 1-én még a térségben is fellépett élőben Karamell, most ő énekel, használd a szívedet a legjobb zenék között.

Akkor a Versegi úton kell útszűkületre számítani. A 4-esen Debrecennél a 223-as kilométernél végeznek útépítést. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 31-12-esen Gombánál vízvezeték építése miatt, Tápióbicskénél pedig karbantartás miatt van útszűkület. Cegléd és Nagykáta között ugyancsak karbantartást végeznek a 3-11-esen. A 33-ason Tiszafürednél az úthibákat javítják. Vecsésnél a 31-01-esen Ecser felé kell útszűkületre számítani. Vasad és Cséfharaszt között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Tiszainokán. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között a hónap végéig lezárásra kell számítani. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévoványa között. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfűtörökszent Miklós összekötő úton is dolgoznak. Hajdúszoboszlón a Szováti úton kell gázvezeték építése miatt útszűkületre számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van arra felé is. Az M5-ösön továbbra is tart a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is útszűkületre kell számítani. Pécs-Tarna-Szent Miklós között útfelújítás miatt van korlátozás. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell úton folyó munkákra és sebességkorlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. A 2000-es évek klub hangulatát éljük újra most Tom Novival, itt a 102.4 Best FM-en, 6-tól pedig jön ma is a Night Shift. Fodor Attila vagyok, Best FM-es időtöltést a folytatásra is. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma történelemből érettségiztek a diákok, holnap az angollal folytatják. Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, holnap már esős idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Caritas. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a Zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig hárman vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba, egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ Effendivel a második 60 percben.

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, FND. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ FND-vel. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Néhány kattintással kérhető jövedelemigazolás a DÁP honlapján. Visszakapták az aranykonvojban lefoglalt értékeket az ukránok, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykán májusban, de ilyen mértékű, légyek, hogy 80 valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális lenni, úgy gondolom átlagban lehetne 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyire, ott kevesebb gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már sokan véglegesítették az adóbevallásukat, könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, holnap már felhős lesz az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Két hetünk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. Addig kell elfogadni vagy módosítani a NAV által elkészített bevallási tervezeteket. Ezt a legkönnyebben az adóhatóság online rendszerében, az ESJ-ban tudjuk megtenni. Eddig 1.700.000-en véglegesítették az adóbevallásukat, és már csaknem 700.000-en az adójuk 1+1%-áról is nyilatkoztak. Megerősített járatokkal készül a MÁVA hétvégi rendezvényekre, ezt közölte a társaság. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számítanak, emiatt a frekventált vonalakon több szerelvénnyel járnak majd a vonatok, és a buszok is készenlétben állnak. Most is azt kérik az utazóktól, hogy vegyék meg előre a jegyüket, hogy felkészülhessenek a megnövekedett forgalomra. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmünket Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: Nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Tegnap a Csongrád-Csanád vármegyei Deregegyházon 30,2 fokot mértek, emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karcagor és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A melegrekord nem dőlt meg, azt ugyanis 1946-ban rögzítették, akkor Kaposváron 33,4 fokot mértek. Hogy marad-e a hőség a következő napokban, azt már is elárulom. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kevesebb, mint 3 hét lesz a különbség a Duran Duran és Ricky Martin budapesti koncertje között, és nálunk is pontosan ugyanez lesz a sorrend. Előbb a Duran Duran, aztán pedig Ricky Martin, a Duran a Reach Out for the Sunrise-al, Ricky Martin pedig Mayával, és a Private Emotion-nel érkezik 8 és 9 között itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék vadonatúj Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C, és a hétvégi Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattant mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Beam, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot, szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott voltak a koncerten.

Best FM, a legjobb zenék ma, holnap után és 9-én még Vegas, aztán pedig irány Európa, és az európai turné keretein belül jön majd hozzánk is júni 28-án. A

Sziasztok, a legjobb zenék, hogy az előbb hallott No Doubt dal az It's My Life eredetileg egy Talk kislemez, ezt talán mindenki tudja, vagy legalábbis mindenkinek valahonnan máshonnan ismerős lehet ez a dal. És hát ez a most érkező Ricky Martin és Mea duett sem az övék eredetileg. 93-ban egy The Hooters nevű amerikai rockbanda írta meg az eredetiét. Jön a Private Emotion itt a Best Time.

Best FM, a legjobb zenék az ezredforduló környékén. Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéjéből szemplingelt, ezt meg hát ugye nem kell senkinek mondani. Kit, te maradj a kocsiban, jön Michael Knight és a Mundian Tobacco.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, adományokkal segíthetjük a rászoruló gyerekek nyári táboroztatását, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozás soknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
2: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig 3-an vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Two Black, Two Times, One Step Too Far, bár ez utóbbinak a kettes számhoz semmi köze, csak a Faithless-hez és Dido-hoz. Természetesen a Two Times and Lee-nek köszönhetően érkezik, a Two Black pedig a Waves of Love-val indítja azt az órát, amelyben még a Soul Searcher, a Nightcrawlers és Whitney Houston is érkezik hamarosan.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of Fell, a legjobb zenék. Annerly Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wickfieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Annerly Emma Gordon, a nagyvilág csak Anne Lee-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, amit te vesztem.

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezredfordulón a Bob Marley kultusztő újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Egy jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin'.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Faithless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Faithless, szóval Step Too Far.

az égen át. Best FM, a legjobb zenék. Miután 91-ben véget ért az öböl háború, a Németországban állomásozó amerikai katonák közül többen úgy gondolták, hogy ők inkább maradnak Európában. Ugyanígy döntött Anthony Joseph és James White, akik viszont zenekart alapítottak, és mivel mind a ketten a C barakban voltak elszállásolva, egy egyértelmű volt, hogy a nevük csak is C block lehet. Jön a Time is Ticking Away, te Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése, nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa, borongós esős időre számíthatunk holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, de ilyen mértékű díják, hogy 80-valány éve, én akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszky a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap nem volt rá lehetőség, úgyhogy ma kívánunk nagyon-nagyon sok boldog születésnapot Craig Davidnek, aki tegnap ünnepelte 45. születésnapját. 1981. május 5-én született az angliai Southamptonban, és ő indítja nálunk a következő órát, a Walking Away-jel, itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Kossz FM a legjobb zenék, ők sem zárkóztak el az újraegyesülés lehetőségétől az elmúlt években. Már állítólag a tárgyalások mindig Nicole Scherzingernél akadtak el. Azt is mondhatjuk, hogy Nicole Scherzinger a Pussycat Dolls Victoria Beckhamje. Jön a Hush Hush, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, majdhogy nem ugyanolyan lesz a holnapi nap, mint a mai, már ami az időjárást illeti. Egy picikét talán több lesz a csapadék, de ugyanúgy 25-26 fok körül marad a nappali nap.

Best FM a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedved Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túnyomorész fesztivál

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy óra múlva a félig teli vagy félig üres kérdés már nem lesz kérdés, mert akkor hivatalosan is túl leszünk több, mint a felén az erre a hétre kiosztott hétköznapoknak. Még egy óra, és végzünk a szerdával, ebben az órában pedig jön majd többek között Lady Gaga, Subbase Monster, George Michael és a sor legelején Britney Spears.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőjével, Ruth Ann Boyle-al, aki már évek óta hotelmenedzserként dolgozik. Jön a Jonna.

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi érkezik Linnával is a Take It-tel, aminek alcíme Closing Time, és mi is elérkeztünk a záráshoz. Úgyhogy a szerda ennyi volt mára, holnap csütörtök, ami hát egyet jelent a Dance zenék 120 perces mixével, már éve a Night Shift elejét illeti 6 és 8 óra között. DJ Miller fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Jön tehát Tom Novi Limával, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Best FM. A legjobb zenék.